0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak október 15-én magyar nyelvű adásunkban. Ma a Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. Mondom a tartalmat röviden. A horvát parlamentben vitát folytattak az igazságügyi területet érintő több jogszabályról. A közszféra szakszervezetei figyelmeztetnek, hogy az alap kollektív szerződés kiegészítéséről még nincs tárgyalás. Andrej Plenković, horvát kormányfő, Brüsszelből. Az iskolai meditáció fontos a biztonságosabb iskolák és az erőszakmentes társadalom szempontjából. És ma van a Vidéki Nők Világnapja.
1: Híreink következnek.
0: A közszféra szakszervezetei ismét arra figyelmeztetnek, hogy a kormány még mindig nem kezdte meg a tárgyalásokat az alapkollektív szerződés kiegészítéséről. Rámutatnak, hogy immár 680 napja nincs megállapodás az alapbérekről és az egyéb juttatásokról, miközben a közszféra egyetlen ágazatában sincs ágazati kollektív szerződés, mintegy 1400 napja. Ante Susnyer miniszter bejelentette, hogy a gazdasági minisztériumban egyeztetést tartanak az ágazati szövetségekkel az úgynevezett horgony árakról. Emlékeztetőül mondjuk el, ezen árak bevezetését a jövő hónap közepéig elhalasztották. A vállalkozók elégedetlenek, állításuk szerint az intézkedés további kötelezettségeket és költségeket ró majd rájuk. Ezt azonban a miniszter cáfolja. A horvát parlamentben közös vitát folytatnak az igazságügyi területet érintő több jogszabályról. Például a büntető törvénykönyv azon módosításairól, amelyek bevezetik a tényleges életfogytiglani szabadságvesztést Horvátországban. Szintén újdonság a börtönbüntetés teljes letöltését követően a személyekkel való bánásmódról és elhelyezésükről szóló törvény. Miközben a hulladékból energiát előállító üzemek a jövőt képviselik, a Gospić ügy kimenetele még várat magára. Minden esetre a parlament hamarosan megvitatja a büntető törvénykönyv azon módosításait, amelyek egy új, súlyos környezetvédelmi bűncselekményt, az ökocídiumot is bevezetné a horvát jogrendszerbe. Ez a bűncselekmény 10 évig terjedő vagy hosszú tartalmú szabadságvesztéssel lenne büntetendő, és nem évül el. Alekszandr Vučić megerősítette, hogy Szerbia tiltakozó jegyzéket küldött Horvátországnak a belpolitikai ügyekbe és a választási kampányba való beavatkozás miatt. Az egykori elnök, aki jelenleg a miniszterelnöki tisztségért indul, azt állítja, hogy korábban egyetlen ország sem avatkozott be ilyen mértékben és ilyen brutálisan egy másik állam választásaiba. Belgrád a jegyzékben kifogásolja azt is, hogy a horvátországi tudósítások egyre elfogultabbá válnak a szerbiai belpolitikai eseményekkel kapcsolatban. Brüsszelből Andrej Plenković horvát kormányfő kijelentette. Horvátország támogatja Montenegró EU csatlakozási törekvéseit, ugyanakkor 8 nyitott kérdés rendezését is sürgette. Köztük a Morinyi helyzet, az eltűnt személyek sorsa, a háborús bűncselekmények, a vagyoni ügyek és a határok kérdése. Ezzel egyidejűleg visszautasította Belgrád azon vágyait, miszerint Horvátország a médián keresztül beavatkozna a szerbiai választásokba. Az állításokat teljes képtelenségnek nevezte. Az Oktatási Szabadság Fóruma ma a konfliktus megoldás világnapján felszólított az iskolai meditáció és az erőszakmentes kommunikáció oktatási rendszerbe történő módszeres bevezetésére, valamint a társadalmat megosztó erőszakos közéleti kommunikáció elutasítására. Jelena Perak, a fórum fejlesztési és programigazgatója hangsúlyozta, az iskoláknak olyan tereknek kell lenniük, ahol a gyermekek és fiatalok megtanulják megérteni egymást, és úgy oldják meg a konfliktusokat, hogy azzal kapcsolatokat, bizalmat és közösségi érzést építsenek.

Ma van a Falusi Nők Világnapja. Az elsőt még 2008-ban tartották meg az ENSZ kezdeményezésével. Érdekesség, hogy Magyarországon már 2000-ben is ünnepelték a vidéken élő nőket. Március 8-a, május első vasárnapja és október 15-e. Az első két dátumot elolvasva automatikusan beugranak olyan események, amelyekről bűn lenne már megfeledkezni. Az első két ünnep körüli hetekben akárhová is megyünk, a legtöbb virágüzletben és boltban óriási betűkkel hirdetik, hogy közeledik a Nemzetközi Nőnap vagy az Anyák Napja. Ezekben a napokban a nő a közös nevező. A nők iránti érzett szeretet és tisztelet. Bizonyára ott van mindegyikünkben a kérdés, hogy vajon mit is takarhat október 15-e. Bizonyára ott van mindenkiben a kérdés, hogy vajon mit is takarhat október 15-e. Az első Falusi Nők Világnapját még 2008-ban tartották meg az ENSZ kezdeményezésével. Érdekesség, hogy Magyarországon már 2000-ben is ünnepelték a vidéken élő nőket. Az ENSZ felismerte a falusi nők nehéz helyzetét, ebbe beleértve a benszülőt, vidékfejlesztésben és mezőgazdaságban tevékenykedőket is. Sokaknak a falusi nő kifejezés meghalva egy népviseletbe öltözött asszony képe ugrik be, aki mosolyogva és énekelve végzi a mindennapi feladatait a konyhában, a kertben, a ház és az állatok körül. Ez egy egészen idilli kép, ám a falusi környezetben élők, illetve az ő idős rokonaik és ismerőseik nagyon jól tudják, hogy ez nem éppen így van. Fáradtságos munkával érnek el olyan dolgokat, amik másoknak akár természetesek is lehetnek. Munkájuk sosem ér véget, napról napra elvégzik feladataikat, ha esik, ha fúj. Ezek a nők, asszonyok összetartják és ellátják a családokat. Mondhatják ezt édes tehernek is, ami biztos az az, hogy nem éppen pihentető ez az életmód. Érdekességnek számíthat, hogy a vidéken élő nők a világ népességének a negyedét teszik ki. Termelő munkájukkal hozzájárulnak a szegénység és az éhínség csökkentéséhez. Tulajdonképpen evidens, de nem is tudatosítottuk eddig azt, hogy egyes falusi nők megélhetése leginkább a természeti adottságoktól és erőforrásoktól függ, ami még inkább nehezíti a helyzetüket. Tény, hogy a gazdaság minden ágazatában és a mezőgazdaságban a nők kedvezőtlenebb helyzetben vannak a férfiakhoz viszonyítva. A Fehérbolt Nemzetközi Világnapja október 15-e. A Nemzetközi Nap célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a gyengéllátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját. A Fehérbolt a vakok utcai közlekedésének közismert és elengedhetetlen segédeszköze. Alkalmazásának gondolata a francia Guy d'Arbomont grófnőtől származik. A Párizsi utcán sétálgatva többször megfigyelte a nagy jármű és személyforgalomban félénken és bizonytalanul közlekedő vakok állandó veszélyeztetését. A 20-as évek végén Párizs forgalma egyre fokozódott, a vakok veszélyeztettsége egyre inkább növekedett. A vakok megsegítésének lehetőségét megtárgyalta az édesanyjával, aki nem értett egyet a lánya igyekezetével, és inkább irodalmi művek, Braille-rendszerű átírását javasolta a lányának, amely igen divatos tevékenység volt a magas társadalmi rétegek hölgyeinek körében. A kérdéssel mégis tovább foglalkozva egy könnyen felismerhető eszköz kézben hordásának a gondolatát vetette fel. Így jutott a fehérbolt használatának a szükségességéhez, amelyet úgy a járművek vezetői, mint a gyalogosok távolról felismernek és tudják, hogy közöttük vakember közlekedik. Használata fokozatosan terjedt el Európában, és csak nem az egész világon. Többször is készültek olyan felmérések, amelyek a társadalom épp tagjainak a különböző fogyatékos csoportokhoz való viszonyulását vizsgálta. Kiderült, hogy a legpozitívabban a látássérültekhez viszonyulnak. A felmérések pozitív mérlegének ellenére a látássérültekkel szembeni előítéletek mélyen élnek a társadalomban. Alapvetően úgy gondolják, hogy aki nem lát, az nem is tud munkát végezni. Gyakran hangoznak el a vakember számára ostoba kérdések, például hogyan főz, hogyan vásárol be. Természetesen ugyanúgy, mint aki lát, csak másféle információk, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás alapján. Ha pedig kell, látó segítségét kérve.
A társadalom látótagjai azon is megrökönyödnek, ha egy vak televíziót néz, moziba és színházba jár. A látássérültek számára mindez teljesen normális, hiszen a hallott információkból az agy alakítja ki a képet. A vak is a gyengén látó emberek túlnyomó többsége családban él, önálló háztartásban. Gyermekeket nevelnek és iskoláztatnak. Nem minden esetben bírja ki a házasság, ha egyik vagy másik házastárs felnőttként látását veszíti. Amennyiben erős kötelék volt a két fél között, úgy együttes erővel feldolgozzák a megrázkódtatást. A született vakemberek párválasztását jellemzően az határozza meg, hogy saját sorstársaival kerül közelebbi kapcsolatba.

0: időjárás jelentés.
1: Ma mérsékelten napos volt az idő, időnként mérsékelt felhőzettel. Gyenge légmozgásban a nappali hőmérséklet 15 és 20 Celsius fok között alakult. Eszéken ma délben 17 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 58%, a légnyomás értéke 1027 hektopaszkál volt. Holnap a maihoz hasonló időjárás várható, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 3 és 8 Celsius fok között, a legmagasabb nappali pedig 14 és 19 Celsius fok között alakul. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!